slušam Super Radio Horvátország iz Mađarske. Super Radio Horvátország, čozvo, servus kocka.